Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez kérnek segítséget. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, közép szinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult. A héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek. Idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomb

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az év kerékpárútját, kezdődnek az érettségi vizsgák, korábban kezdődhet a görög dinnye szezon. Jó reggelt kívánok, Demeter Tia vagyok a hírekkel. Keresik az év kerékpárútját, a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet. Hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődnek ma az érettségi vizsgák. Holnap matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből vizsgáznak majd a diákok. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren vizsgáznak majd. A részletekről Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke beszélt.
3: Május 4-én valóban magyar nyelv és irodalomból kezdődnek a vizsgák 9 órakor, és az első héten egymás követő napokon minden nap 9 órakor kezdődő vizsgákon a fő érettségi tárgyak mennek végig, tehát hétfőn a magyar nyelv és irodalom, kedden a matematika, szerdán történelem, csütörtök angol nyelv, péntek német nyelv, és azt követő héten is, vagy két hétben még folytatódni fog az írásbeli vizsgai időszak, viszont ott már 8 órakor kezdődnek a vizsgák, ez nagyon fontos, hogy a vizsgázók erre figyeljenek. És a vizsgáknak a lebonyolítása így május 4-e és július 1-e között történik meg az érettségiztető vizsgák szervezésre feljogosított középiskolák, és a kormányhivatalok, a megyei járási, vármegyei kormányhivatalok szervezésében, lebonyolításában, és mindegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik majd ebbe közzeire. Úgyhogy ez egy nagyon intenzív időszak lesz, és azt is látni, hogy bizonyos tárgyakból, amelyek a főbb kötelező tárgyak, 70 ezer fölötti vizsgát jelentkező jön majd a vizsgákra, például a magyar nyelv és irodalom vizsgákra középszinten 76.109 fő jelentkezik, matematikából 71.600-an fognak jelentkezni, a történelemből is 71.000 fölötti létszámú vizsga megszervezése történik majd meg. Úgyhogy a vizsgáknak az időpontjait azt a tanévrendje rendelet tartalmazza, egyébként pedig az OA honlapján nyilvánvalóan elérhető, és amikor lemennek az írásbelik, akkor június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a kijelölt középiskolákban, illetőleg kormányhivatalokban, illetőleg a középszintű szóbelikre pedig június 15.

0: ahhoz képest, hogy amíg nem volt bizonyos felsőoktatási szakokra előírása, emelt a érettségizők, vagy a már korábban érettségizők nem olyan számban preferálták az emelt szintű vizsgák számát, mint most, ami az utóbbi években ugye folyamatosan növekedésben van, tehát ez egy ilyen szempontból mindenképpen jó hírnek tekinthető. Amúgy pedig a vizsgai időszakban 79 ezer fő körüli az a végzős középiskolás szám, aki érettségizik, és a összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A többi az olyan vizsgázók, akik vagy már korábban érettségiztek, és szintemelő vizsgát tesznek, vagy másik vizsgatárgyból tesznek esetleg egy emelt szintű vizsgát, vagy pedig az úgynevezett előrehozott vizsgázóknak a száma az, ami megjelenik, hiszen középszinten és emelt szinten együtt mintegy 140 ezer előrehozott vizsga lesz, összességében pedig közel 400 ezer vizsgával számolunk a teljes vizsgaidőszakba, ami azért ez egy nagyon-nagyon magas adat, és nagyon bízom abban, hogy minden vizsgabizottságban, minden vizsga helyszínen a vizsga zökkenőmentesen fog zajlani, mind az 1170 helyszínen és mind a 3360 vizsgabizottság előtt.
1: Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, június közepétől jelenhet meg a piacokon és üzletekben a fóliasátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. A hazai termés egyharmadát pedig Békés vármegyében termesztik. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Alig másfél hetük maradt a pártoknak és jelölteknek, hogy eltávolítsák a plakát kampányokat a közterületekről. A szabályok szerint a szavazás után egy hónapon belül, vagyis május 12-ig kell leszedni a hirdetéseket. A plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azokat kihelyezte, vagy akinek érdekében kikerültek. Ha ez nem történik meg időben, az önkormányzatok intézkedhetnek, és a költségeket is kiszámlázhatják. A Fészkerő erdei füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
3: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereség kérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH 2025-ös ellenőrzési adatai, valamint más hatóságoktól és szervektől származó statisztikák alapján készült összefoglalójából. A hatóság közölte, az adatok szerint a gyakori EUTR ellenőrzések hatékonysága növelte a jogkövetési hajlandóságot az ország több pontján is. A tavalyi adatok szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Tiszta, derült, száraz időre van kilátás, szinte zavartalan lesz majd a napsütés. Kisebb fátyolfelhők csak a Dunántúlon jelenhetnek meg az égen, csapadék azonban itt sem várható. Sokfelé lesz élénk a déli szél, a légmozgást nyugaton erősebb lökés.

0: is kísérhetik majd. Koranyárias melegre számíthatunk, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Május 4, hétfő, Flórián napja, június 28. Ez a dátum valószínűleg piros betűs ünnep a fanatikus Duran Duran rajongók naptárában. Ők tudják, a többiek kedvéért mondom, akik nem fanatikus rajongók, de azért megnéznék őket élőben Budapesten, hogy ez az a nap, amikor a Papp László sportarénában ad koncertet a brit sztárcsapat. Ők indítják az órát, jön a Reach Up for the Sunrise, nem sokára a Nana, és Usher is érkezik Ludacrisszel. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 124. napja, május 4, hétfő. Japán nemzeti ünnepe, ott úgy hívják zöld nap. Egyébként pedig hazánkban a tűzoltók napja, Szent Flórián a tűzoltók védőszentje okán. És hát zenei rádió lévén fókuszban minden mennyiségben ugye a zene, nálunk a 90-es és 2000-es évek, viszont 1959-ben ezen a napon adták át első alkalommal a Grammy-díjakat. Megyünk is tovább egy újabb kedvenccel az ezredforduló tájékáról, ez Usher és Ludacris közöse, oh yeah!

0: Nem. Ezt a fel a legjobb zenék. Nyárias meleggel indul a hét. 23-28 ez a két szám, ami között majd valahol, hol magasabban, hol alacsonyabban megáll a hőmérők higanyszála napközben. Esni nem fog, tényleg nyáriasan meleg, napsütéses időnk lesz. Részletek és a folytatása a hírek végén. Fél hét után pedig a No Doubt zenél.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez kérnek segítséget. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, közép szinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madarat? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek. Idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor, 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok, most már igazán nyárias, a hajnali fagyoknak is búcsút inthetünk. Ugyanakkor 1 és 10 fok közötti a hajnal a reggel, délutánra 23-28 fok közé melegszik a levegő, száraz, napos, nyárias időnk lesz, minimális kis fátyolfelhőkkel, esni nem fog, ha minden igaz, a hét közepén szerdán csütörtökön hullhat némi csapadék. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Indítom a következőt az egyik leggazdagabb zenész sztár házaspártól, Beyoncé-jön Jay-Z-vel és a Bonnie and Clyde a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Milleniumi hangulat hét után is, többek között Robbie Williams-el. Konkrétan Millennium a dal címe, a 90-es és 2000-es évek magyar sztárjai is itt lesznek, zenél majd a Hooligans. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Egy rövid szünet után zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great brands.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
7: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
10: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
11: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
12: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
13: Budapesten a tavasz kezdetével nem csak a teraszok, hanem a madarak is elkezdenek pezsegni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint tömegesen jelennek meg a tükörharcos madarak. A Váci úti irodaházak üvegfalától a lakótelepi parkolókig a cinegék és a rigók riválisnak nézik saját tükörképüket, és órákon át képesek támadni azt. Ez a küzdelem súlyos következményekkel jár, a madarak megsérülhetnek, elhagyhatják fiókáikat, a folyamatos kopogtatás pedig a lakók nyugalmát is zavarhatja. Hogyan segíthetünk? Ha parkolunk, akkor hajtsuk be a visszapillantókat, otthon használjunk függönyt, hogy megtörjük a tükröződést. A sűrű matricázással is jelezhetjük, hogy az üveg nem ellenség. Figyeljünk oda a városi énekes madarainkra, a Margit-szigettől a Gellért-hegyig, hogy a harc helyett az utódnevelésre koncentrálhassanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
14: Szombaton választ kormányfőt a parlament, kiszabadult a balti tenger partjainál rekedt hosszú szárnyú bálna. Nyárias meleggel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. A kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők. Megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés-táncos bulival zárják a napot.
15: Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsok és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
16: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
15: Kiszabadult Timia hosszú szárnyú bálna. A 12 méter hosszú 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a Balti-tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekélyrészeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az Északi-tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A fővárosban 27 fok lehet.
17: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen!

Best FM, a legjobb zenék. Május 4-e van, hétfő a Star Wars nap. A Csillagok háborúja filmek rajongói ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé, és ünneplik meg összetartozásukat. A filmben elhangzó May the Force be with you, az erő legyen veled mondat eleje angolul nagyon hasonlóan hangzik, mint a május 4-e May the Fourth. Így esett a választás a mai napra. További május 4-i érdekességek, híres szülinaposok még ebben az órában egy kicsit később, addig is sok jó zene szól, most Alicia Keys-től a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel indul a hét, 23-28 fok közötti sok napsütés, kis fátyolfelhő és nulla csapadék, ez most már nem annyira jó a földeknek, de ha minden igaz, a hét közepén jön majd egy kis eső. Részletek a hírek végén, a következő fél óra pedig Spike-kal indul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: A Best FM-en. A szokottnál korábban kerülhet a boltokba idén a hazai görögdinnye. Erdőtűz pusztít egy cseh nemzeti parkban. Napos száraz, nyáriasan meleg időt ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A szokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görögdínye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben, a Magyar Dínyetermesztők Egyesületének elnöke szerint. Göcő Mátyás elmondta, idehaza jelenleg csak nem 4000 hektáron, mint egy 1500 gazda foglalkozik dínyetermesztéssel. A hazai termés harmada Békés vármegyéből érkezik. Idén is keresik az év kerékpár útját. A tippeket május 10-éig várják, bárki jelölhet a feltételeknek megfelelő bicikli utat, mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A növényzet egyszerre több helyen kapott lángra. A fák lombkoronája és az ajnövényzet mellett a fenyőtűkkel, levelekkel borított tala is ég. Mintegy 500 tűzoltó dolgozik a helyszínen, munkájukat helikopterek is segítik. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés. A rendőrség lezárta az utakat és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet. Erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németország több tartományában is. Az oltást itt is hátráltatta a szárazság és az erős szél. Az egyik tűz egy egykori katonai gyakorlótéren keletkezett, itt időnként robbanások is voltak a szerteszét maradt lőszerek miatt. A tűzoltókat Észak-Rajna-Vesztfália tartományban is több erdő, illetve bozott tűzhöz riasztották. Ezek többségét sikerült ellenőrzés alá vonni. Hessen tartományban a rendőrség szerint gyújtogatás történhetett. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: legjobb zenék. Május 4-e van, hétfő, jó reggelt, jó hetet kívánok. Sok boldogságot a névnapos Flóriánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 532 éve a mai napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát, és elnevezte Santa Gloria szigetnek. May the Force be with you, az erő legyen veled, a csillagok háborúja ikonikus mondata, és May the Fourth, azaz május 4-e, a szójáték miatt ma van a nemzetközi Star Wars nap. Százegy éve a mai napon megszületett Buzánszky Jenő, labdarúgó edző, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. 88 éve ezen a napon született Juhász Előd, zenetörténész, újságíró, a Zenebutik Zenehíd szerkesztője és műsorvezetője.
1: Talán még a fiatalabbak is jól emlékeznek Fez Dominó számaira.
0: 54 éves Mike Drint, a Green Day basszusgitárosa. És 1979-ben a mai napon született Lance Bass, amerikai énekes, az NSYNC tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy kalappal az érettségizőknek, akik lassan be kell, hogy érjenek, aztán remélhetőleg mindenkinek minden sikerül, és startolhat a nyár. A Balatoni nyár, a nyaralás messze száll, sok emlék visszajár. Balatoni nyár, jön a KFT klasszikus a Pixától, a Stereo Palmától és a Well Hello-tól, és Zsolti a fuvaros írja, hogy 10 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé, baleset miatt Inárcstól. Köszönjük, szól majd egy kis Soul Searcher is. Feeling Love 0620 55 55 155, most tartunk egy rövid szünetet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt!
0: Best FM!
8: Best FM!
0: A legjobb zenék!
8: A legjobb zenék!
0: Reklámot hallottak! Társadalmi célú reklám!
9: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: Budapesten a tavasz kezdetével nem csak a teraszok, hanem a madarak is elkezdenek pezsegni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint tömegesen jelennek meg a tükörharcos madarak. A Váci úti irodaházak üvegfalától a lakótelepi parkolókig a cinegék és a rigók riválisnak nézik saját tükörképüket, és órákon át képesek támadni azt. Ez a küzdelem súlyos következményekkel jár, a madarak megsérülhetnek, elhagyhatják fiókáikat, a folyamatos kopogtatás pedig a lakók nyugalmát is zavarhatja. Hogyan segíthetünk? Ha parkolunk, akkor hajtsuk be a visszapillantókat, otthon használjunk függönyt, hogy megtörjük a tükröződést. A sűrű matricázással is jelezhetjük, hogy az üveg nem ellenség. Figyeljünk oda a városi énekes madarainkra, a Margit-szigettől a Gellért-hegyig, hogy a harc helyett az utódnevelésre koncentrálhassanak.
8: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
11: Magyar nyelv és irodalomból érettségiznek ma a diákok. Dávid szarvasok születtek a Miskolci állatkertben. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, közép szinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult. A héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
12: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a násznepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
11: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek. Idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, a fővárosban 27 fok lehet.
8: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Azon kivételes alkalmak egyik a mai, amikor is a francia Rivierán, konkrétan Saint-Tropez-ban rosszabb az időjárás, mint ide a haza. 17 fok lesz ma maximum, és esni fog ott, nálunk pedig kellemes nyári idővel indul a hét, ahogy hallottuk. DJ Antoanian és a Welcome to Saint-Tropez, aztán nem sokára az Aesopbész és Sasha, egy régi ismerős is jön, az I Feel Lonely-val. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, 4 perc elmúlt 8. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
8: Best FM, a legjobb zenék.
13: Best FM. Welcome to Saint-Tropez.

Veszteppen a legjobb zenék. Balesetekkel indul a hét és a reggel. Két baleset is történt az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 6 kilométer hosszú torlódás alakult ott ki. Baleset történt az M5-ösön is, ami miatt sokkal nagyobb a dugó, 10-11 kilométer a főváros felé Inárcstól, illetve baleset történt az M0-áson is a Megyeri híd felé Csömörnél. Ott is jó 6-7 kilométeres az araszolás. Kitartást hozzá, jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok egy igazán felemelő dallal. Soul Searcher, Feel in Love! Itt a

0: Best FM a legjobb zenék. Rita írja 0620-55-55-155-re, hogy sziasztok, ma Mónika névnap is van, nem csak Flórián. Üdv, Rita. Így van, Flórián, Mónika, illetve Amál, Amália, Amélia, Amella, Antónia, Bulcsú, Elma, Florianna, Florin, Florina, Flóris, Póris, Gotárd, Gotthárd, Kocsárd, László, Pelágius és Szilvánus névnap is van, így most már biztosan nem hagytunk ki senkit. Napos, igazán nyári idővel indul a hét, esni nem fog, a maximum 26 fok körül alakul. Hát ez már tényleg nyárias. A hét közepén jöhetnek záporok, zivatarok is. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. 8:30 után pedig a Cut and Move-val idézzük meg újból a 90-es és 2000-es éveket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Szombaton megalakul az új országgyűlés. Ma van a tűzoltók napja. Napos, száraz és nyáriasan meleg időt ígérnek nekünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. A kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők. Megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés-táncos bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsok és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában, azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Kiszabadult Timia hosszú szárnyú bálna. A 12 méter hosszú 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a Balti-tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekély részeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az Északi-tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor, 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Rádió FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 4-én hétfőn. Ezen a napon a legmelegebb 2018-ban Hedelényben volt, 32,3 Celsius fok, a leghidegebb pedig 2021-ben Zabarban, -3,5 fok. Ma semmi szélsőség a kettő között, de inkább a meleg rekordhoz közel. 26 fok körül alakul a maximum. Kellemes, napos, szép nyári idővel indul a hét, esni nem fog, a hét közepén jöhetnek záporok, zivatarok, és marad a meleg, szerdán akár 28 fok is lehet majd. És maradnak, sőt, szólnak a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Depeche Móddal nosztalgiázunk, It's No Good a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az idő, elérkezett az érettségi napja, nagy kalappal mind a nagyjából 150 ezer érettségizőnek. Itt az idő, The Time Is Now, a Molokó dalának címe, ők is jönnek majd. És zenél a Margaret Island is. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. A friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Idén is keresik az év kerékpár útját, már várják a tippeket. Több helyen is erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németországban. Nyárias meleggel indul a hét. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A szokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görög dínye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben a Magyar Dínyetermesztők Egyesületének elnöke szerint. Göcő Mátyás elmondta, idehaza jelenleg csaknem 4000 hektáron mintegy 1500 gazda foglalkozik dínyetermesztéssel. A hazai termés harmada Békésvár megyéből érkezik. Idén is keresik az év kerékpár útját. A tippeket május 10-éig várják, bárki jelölhet a feltételeknek megfelelő bicikliutat, mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell.
1: Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A növényzet egyszerre több helyen kapott lángra. A fák lomb koronája és az ajnövényzet mellett a fenyőtűkkel, levelekkel borított tala is ég. Mintegy 500 tűzoltó dolgozik a helyszínen, munkájukat helikopterek is segítik. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés. A rendőrség lezárta az utakat és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet. Erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németország több tartományában is. Az oltást itt is hátráltatta a szárazság és az erős szél. Az egyik tűz egy egykori katonai gyakorlótéren keletkezett, itt időnként robbanások is voltak a szerteszét maradt lőszerek miatt. A tűzoltókat Észak-Rajna-Vesztfália tartományban is több erdő, illetve bozott tűzhöz riasztották. Ezek többségét sikerült ellenőrzés alá vonni. Hessen tartományban a rendőrség szerint gyújtogatás történhetett. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, a fővárosban 27 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 4-én, azon a napon, amelyen 532 éve Kolumbusz Kristóf II

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A popzene két generációja találkozott nemrég a Coachella Fesztivál színpadán. Madonna és Sabrina Carpenter, akik bejelentették, hogy hivatalosan is kiadják Bring Your Love című duettjüket, amelyet először az imént említett fesztivál színpadán hallhatott a közönség, és akinek fogalma sincs róla, hogy ki az a Sabrina Carpenter, az nincs vele hegyedül. Nyilván a érettségiző gyerekem inkább tudja, de reméljük a magyart is. És akkor kedves érettségizők, egy kis biztatás Sikéntől és Bryan Adamstől, Don't Give Up a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Pár balesettel ugyan, de elindult a hét. Most már nem látok semmi különöset, ha valaki mégis dugót, balesetet tapasztal, írja meg a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Közben indítom a Yolanda Be Cool, We No Speak Americano című dalát.

szemmel elképzelnék, itt az idő, The Time Is Now címmel a Molokó dalát hallottuk, és itt az idő, a jó idő, a nyári idő, 26 fok, sok napsütés, az esernyő teljességgel fölösleges lesz ma. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja nekünk Bálint, hogy 4-5 kilométeres a torlódás az M7-esen Balaton felé, Pákozd előtt a terelés miatt. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ideért nekünk Bálint. Jönnek a legfrissebb hírek, 10 után pedig folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz majd Gabriel Dala, a Dreams. És visszatekerjük az időkerekét a Vénusszal is. Itt a vége a hétfő reggelnek, de nem a legjobb zenéknek. Rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar nyelv és irodalomból érettségiznek ma a diákok. Dávid szarvasok születtek a Miskolci állatkertben. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, közép szinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a násznepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Dávid szarvasborjak születtek a Miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek, idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Egy régi hiedelem szerint, aki a húsukból eszik, az halhatatlanná válik, ez a babona is hozzájárult a faj eltűnéséhez, írt a közösségi oldalán a park. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Augusztus 2 a dátum, amit a legnagyobb Lenny Kravitz fanok már biztosan álmukból felkeltve is tudnak. Szóval augusztus 2 vasárnap, amikor a multi-instrumentalista világsztár újból Budapesten koncertezik. Ő indítja az órát The Chamber című dalával. Jön még ebben az órában NST és a Carlos Santana és Inike Muzi is. A Here Comes the Hot Stepper-rel 0620-55-55-155 telefon SMS Viber 4 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: szeretlek, elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Emlékszem, 10 évesen teljesen skifinek tűnt elképzelni, hogy majd átlépünk a 2000-es évekbe. Hát ez megtörtént, és azóta eltelt már 26 év. The New Millennium Topaz slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es évek fordulóját.
2: Best FM, a legjobb zenék. What is fact?

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél. Lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ezen kívül baleset történt a 31-es főúton Szent Márton gáta közelében. Két autó ütközött az 58-as kilométernél egy sávon, irányonként váltokozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük az Animal Cannibals vakációs slágerével.
2: Ülünk a Fonaton, ülünk a Vonaton.
1: De egyelőre még érettségi, állítólag nem volt egyszerű a magyar, de Radics Jacknek, azaz Jack Reddicksnek ez sem számít. No matter!
3: No matter!
1: 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Tartunk egy rövid szünetet, aztán a délelőtt utolsó órájában is jönnek a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már placon a hazai eper, nem lesz jobb a tavainál az idei szezon. Indul a szabadság projekt a Hormuzi szorosban. Árthat a túlzásba vitt bőrápolás a kamaszoknál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Mártonfi Béla.
2: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai haditengerészet ma megkezdi a szabadság projekt műveletet, jelentette be közösségi oldalán Donald Trump. A manőver célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök részletekről nem írt, azt viszont jelezte, bármilyen beavatkozás esetén keményen lépnek fel. Az iráni vezérkar válaszközleményében figyelmeztette az amerikai erőket, támadással kell számolniuk, ha megközelítik a Hormuzi szorost. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat, a túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikát. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Élükön az idén jubiláló három tagúra fogyatkozott, de továbbra is aktív Pussycat Dollzal. Hás-hás készül Karamel, jön Tupac, a Destiny's Child és Justin Timberlake is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó baleset van, várom az infót 5 perccel 11 után. Jó munkát, jó utat, hello, Max Levente vagyok.

0: ezt a film a legjobb zenék, a jamaikai reggae soul énekes Jack Reddix 99-es No Matter című dalával megy tovább a hétfő délelőtt. Az énekes egyik legismertebb slágere ez, amely főleg Európában, ezen belül is a német nyelvterületeken és Dél-Afrikában volt hatalmas siker a 90-es évek végén. No Matter a Besten.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Best FM, a legjobb zenék. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél, illetve szintén sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, kell haraszolgatásra számítani a külső sávban, ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és a Nagy Szent János bőny csomópont között új terelést építenek ki a 108-as és a 101-es kilométer között. Mozgó tereléssel csak a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után már Majoros Rita nyomja meg a Play gombot, ami Jennifer Lopez Play című dalát indítja majd el. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kupon füzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price, great brands.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
8: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én ismét megrendezi a már hagyománnyá vált Városligeti Gyermeknapot, amely az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb gyermeknapi eseménye. A rendezvény elsődleges célja, hogy tartalmas, élményekben gazdag és egyben fejlesztő programokat kínáljon a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A Városliget ilyenkor megtelik izgalmas aktivitásokkal. A látogatók különféle kulturális, sport és szórakoztató programok közül válogathatnak, miközben játékos formában tanulhatnak is. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes elfoglaltságot, legyen szó kreatív foglalkozásról, bemutatókról vagy mozgásos programokról. Az esemény különlegessége, hogy minden program ingyenesen látogatható, így bárki számára elérhetővé válik ez a sokszínű és színvonalas kikapcsolódási lehetőség.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: A nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Egyre több gyermeket ér szexuális bántalmazás a neten. Rúzsa Magditól a Hungáriáig odaítélték az Artisius díjakat.
10: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
9: Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket, fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten. Az áldozatok nagy része óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
11: amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
9: Nagy-Britannia csatlakozna az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz. Emellett a héten várhatóan újabb büntető intézkedéseket jelent be, amelyek az orosz katonai beszállítói hálózat szereplőit sújtják. Az orosz hadsereg éjszaka 155 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. A csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek. Moszkvában egy ukrán drón csapódott be egy toronyházba, alig 10 kilométerre a Kremltől. Ott senki sem sérült meg. László Attila kapja idén az Artisius könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, az év szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A jövő hétfőn lesz az ünnepélyes díjátadó a Magyar Zeneházában. Szerdáig biztosan marad a napsütéses tavasz, már is mondom a részleteket. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Csodás hétkezdést és könnyű akadályokat a hétre mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Szép délutánt is kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőtnek, és egyszerűen csak jó hangulatot mindenhová mindenkinek. Azon leszek én is ma délután, hogy az isteni zenékkel ezt hozzam. Hozok érdekességeket és közlekedési információkat, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsunk J-Lo-val.
0: Last FM, a

Veszte fel a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Remélem, hogy ki tudtak kapcsolni valami jó kis tavaszi programmal. Én túrázni voltam a hétvégén méghozzá egy kutyamentő alapítvány kis mentvényeivel. Őket vittük sétálni, és hát szerintem fantasztikus volt, és ők is nagyon-nagyon élvezték. Most sajnos nekem nincs lehetőségem befogadni, de aki esetleg meg tudja tenni, mindenképpen fogadjon örökbe, hogyha olyanok a lehetőségek és a feltételek. Ha pedig annyival tud segíteni, hogy támogatja akár egy-egy alapítvány munkáját, vagy nagyon sokan hirdetnek ilyen közös sétákat kutyákkal, higgyék el, önök is és a kutyusok is nagyon élvezik, úgyhogy én csak erre tudok buzdítani mindenkit. Na meg a zenehallgatásra a mai délutánon, én itt leszek 6 óráig és hozom a legjobbakat, érdekességeket, információkat, úgyhogy találkozzunk itt a Best FM frekvenciáján egész délután. Ákos és az Örvény érkezik hamarosan, de jön majd Dario G és a Gorillaz, most pedig a Flip the Script viszi tovább a délután. Szép napot, itt a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Köszönöm a legjobb zenék. A mai délutánon is, ahogy azt már megszokhatták, utazhatunk együtt. Én hozom a közlekedési információkat, annyit kérek cserébe, hogyha látnak valamit az utakon, hívjanak fel, vagy írjanak a számunk 0620-55-55-155. Na nézzük eddig, milyen infók jöntek. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél lassulás van, torlódás. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Bíjatorbágy között. Araszolásra kell számítani a külső sávban. Ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és Nagy Szent János bőny csomópont között új terelést építenek. Épp a 108-as és a 101-es kilométerek között mozgó tereléssel csak a leállósáv járható. Jelenleg lassabb haladást okoz egy rövidebb szakaszon, ezt írták a hallgatók. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 1975 brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek pár perc múlva, utána itt lesz a Red Bull Piavaker.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáljék, mit jelent nekem szülő hazám, itt elángottom.
1: És jön majd a Kossin is és a Kecs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Arany és a többiek, véget ért a magyar érettségi, illegális fakereskedelem, a rászorulókhoz került a lefoglalt áru, átvették megbízó levelüket a listás képviselők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ezekben a percekben fejeződik be a magyar nyelv és irodalom érettségi. Több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések az irodalom feladatlapban. Aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a Nébih és a társhatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
10: jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter faanyagot koboztunk el. Ezt önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
9: Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók. Az Országház kupola termében volt az ünnepélyes esemény. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. A választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen rögzítették. Az európai nemzetek mindenképp biztosítják a katonai támaszpontok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte hozzátette, változtatnak eddigi álláspontjukon, és ha kell, akkor kulcsfontosságú eszközöket bocsátanak az amerikaiak rendelkezésére a közel-keleti akcióikhoz. Korábban Donald Trump elnök azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy cserben hagyták az Egyesült Államokat. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után járunk 4 perccel, szép délután mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Sokan végeztek már az írásbeli magyar nyelv és irodalom érettségivel, úgyhogy mi újság, ha valaki szívesen beszámolna, nyugodtan hívjon vagy írjon a számunk 0620-55-55-155. Lady Gagával pedig én indítom az órát, jön már is a paparazzi. Szép napot!
12: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Hát azt kell mondjam, nem volt túl könnyű dolga a mai napon érettségizőknek. Megnézegettem a feladatokat. Hát én valószínűleg mentem volna újra érettségizni. Úgyhogy tényleg le a kalappal, egy napon túl vannak, úgyhogy lehet most már pihenni. Akár válaszolni is a nap kérdésére, ami az érettségihez kapcsolódik. Ma arra vagyok kíváncsi. Kinek mi az az akár tantár, de lehet akár az életben bármilyen más téma, amiből tuti, hogy ötösre tudna érettségizni. Gondolok itt ilyesmire, hogy én például a mexikai szappanoperákból nagy valószínűséggel ötösre érettségiznék, vagy mondjuk a röplabda sporták szabályaiból, abban is eléggé otthon vagyok. Szóval ilyesmikre gondolok. 0620 55 55 155. Kinek mi az, amiből tuti, hogy ötösre érettségizne? Lehet az tényleg tantárgy, mert mondjuk azt mondja, hogy ő matekból vagy magyarból nagyon jó, de lehet az, hogy mondjuk autószerelésből tuti, hogy ötösre érettségizne. Szóval jöhetnek a saját tippek a 0620 55 55 155-re. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Aerosmith-t hozok cserébe. Itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Budapestről kaptam egyet, hogy baleset történt az Üllői úton, a Korvin negyed előtt, a Lilium utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, illetve a Kerepesi úton is baleset történt, méghozzá a Puskás-Ferenc stadion előtt, úgyhogy ott kell figyelni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én ezt figyelem, ha valakinek van infója, megköszönöm, hogyha elküldi. A 61-es főúton Tamási térségében egy autó hajtott árokba, az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ezt Attilának köszönöm szépen. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk. Köszönöm előre is az infókat. Vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Unique és az Úton, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert pár perc múlva délután 2 óra lesz, aztán a Black Eyed Peas nyitja majd az órát, jön a Don't Funk With My Heart. És aztán jön majd a Random Trip is, és a zene benned.
2: Mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet, kéz a kézben, minden rendben, csak mentek a világ ellen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
4: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
5: Kataláz. Keresd online, vagy a Kataláz weboldalán.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
8: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
9: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
10: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Budai Várnegyed egyik legvarázslatosabb tavaszi helyszíne a Tóth Árpád sétány, amely ilyenkor különleges, szinte mesébe illő hangulatot áraszt. A sétány mentén összesen 60 darab japán díszcseresznyefa sorakozik, amelyeket 2006-ban telepítettek, és azóta minden tavasszal látványos virágzásukkal vonzák a látogatókat. A fák rózsaszín virágai sűrű lombkoronát alkotnak, amely alatt sétálva úgy érezhetjük, mintha egy természetes virágalagútban járnánk. A lehulló szirmok tovább fokozzák a látványt, gyakran rózsaszín szőnyeggel borítva be az utat. Ez a különleges atmoszféra nem csak a természet szerelmeseinek nyújt felejthetetlen élményt, hanem azoknak is, akik egy nyugodt, romantikus sétára vágynak a város szívében. A virágzás időszaka különösen népszerű, hiszen ilyenkor a sétány a tavasz egyik legszebb budapesti látványosságává válik, amely minden évben újra és újra lenyűgözi az arra járókat. Ki ne hagyják!
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
11: Nem lesz jobb a tavainál, elstartolt az eper szezon, még 16 nap milliárdokról kell döntenünk. Szabadságprojekt, egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi szorosban. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Mártonfi Béla.
12: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
11: Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten, adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai központi parancsnokság cáfolta, hogy iráni találat érte egyik hadihajójukat a Perzsa-öbölben. Közösségi oldalukon hangsúlyozták, erőik támogatják a szabadság projektet és érvényesítik az iráni kikötők tengeri blokkádját. A manőver ma startolt. Donald Trump elnök tegnap jelentette be az akciót, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges teherhajókat. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikát. A hét közepén már eshet, mondom, milyen idő jön. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Napsütéses szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek, a folytatásban is így 2 óra után lassan 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk együtt tovább ebben a délutánban is. Önök miből tudnának ma totál ötösre leérettségizni? Lehet az egy tantárgy, lehet akár mondjuk a saját munkájuk. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis Black Eyed Peas.
10: Best

Best FM a legjobb zenék. Lenny Kravitz és a Fly Away szólt az imént. Mindjárt jön a Train és a Hillsong Sister. Előtte egy kis érettségi, hiszen ugye idén hagyományosan magyar nyelv és irodalommal indultak az írásbeli érettségik a mai reggelen. Szövegértési és értelmezési feladatok mellett több teszt feladatot is meg kellett oldani az érettségizőknek. Mi is itt a kollégákkal visszapörgettük az éveket, megnéztük a neten, hogy mik is voltak abban az időben, amikor mi érettségiztünk, és szerintem akkor sem volt egyébként könnyű, és most sem volt az, legalábbis a középszintű érettségi, én is középszinten érettségiztem. Nekünk, ha jól emlékszem, Umberto Eco a rózsa neve volt, hát itt pedig a srácoknak Vas Albert és Jókai Mór is szerepelt a mai érettségin. Önök pedig egyébként mit húztak annak idején, akár a szóbelin, vagy mik voltak az érettségin a magyar nyelv és irodalomból? 0-20-55-55-155 ide írják meg, vagy válaszoljanak a nap kérdésére. Ma arra vagyok kíváncsi, ki miből tudna maximális ötösre vizsgázni akár az idei érettségin, legyen az bármilyen tantár, de lehet akár mondjuk a saját munkájuk is, vagy ha van egy hobbi, amihez nagyon értenek, na az is jöhet, mert azt írta Laci, hogy ő például motorokból bármikor, legyen az a műszaki része, legyen az a vezetéssel kapcsolatban bármi, szóval minden, ami a motorokhoz kapcsolódik, ő abból tuti ötösre érettségizne. És önök 0-20-55-55-155 ide írják meg. Jöhet a Hey Soul Sister és a Train a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lívia írt egy üzenetet, hogy az Üllői úton baleset történt a Corvin negyed előtt, úgyhogy egy kis dugóra kell számítani. Aztán írt Kriszti is, hogy baleset történt a Dózsa György téren, a Krisztina körúton, úgyhogy ott is figyelni kell, illetve a Szea Kálmán térnél, a Várfok utcában, tehát Várfok utca Vérmező úti kereszteződésnél is baleset történt. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha megírja. Az M85-ös autó úton a határ felé Sopron térségében az alagútban lerobbant egy kis teherautó. A 89-es és a 91-es kilométerek között a belső sáv zárva van, erre kell figyelni. Még egyszer a számunk 0620-55-55-155, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, ha már így elkezdődött az érettségi, hogy ki miből tudna ötösre leérettségizni, legyen akár ez egy tantárgy, vagy akár egy hobbi. Nyelvtanulási tippek és módszerek, ebben nagyon otthon vagyok, ezt írja Eszter. Hű, na azért ez mondjuk nem is olyan rossz. Növénygondozás, szoba növények megmentése a halál széléről, ezt írja Lilla. Ez egy nagyon-nagyon hasznos tudás, és szeretnék hozzád beiratkozni mondjuk egy tanfolyamra, ha van rá lehetőség, mert hogy én a szoba növények hozzásegítése a kiszáradáshoz, szerintem én ebből tudnék jól érettségizni. Kávé készítés és latte árt, ebben egészen profinak mondom magam, ezt írja Máté. Wow! Na, az viszont nagyon menő. 0620-55-55-155, jöhetnek továbbra is még a saját tehetségek, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a kommenteket. Cserébe Krisztina Aguilerát hozom, Lil Kimmel, Májával és Pinkkel, itt a Lady Marmalade. Let me hear ya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Megkezdődtek az érettségik, megkapták megbízó levelüket a képviselők, átfogó vizsgálat zajlik a textilpiacon, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ma volt a magyar nyelv és irodalom érettségi, több mint 78 ezeren vizsgáztak az országban. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór élete és műve is szerepeltek a kérdések között az irodalom feladatlapban, aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok, a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Átvették megbízó levelüket a képviselők. Azokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az új parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelem adójuk 1+1%-áról a neten. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. Erre van még idő, május 20-áig kell megtenni. Rendelkezni legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Razzia a textilpiacon, átfogó vizsgálatot tart a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Egyre több a gyereket érintő szexuális visszaélés az interneten, egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta rádiónkban Csalár Dorina, az NMHH osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez ott nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől.
1: Zavartalan napsütésben van részünk, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem lesz. A délutáni csúcsérték 26-27 fok körül alakul, késő este 18 fok valószínű. A hajnali 12-13 fokról holnap 27-28 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán a több órás napsütés mellett több helyen beborul, eleinte csak helyenként, délután zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül a légmozgás, az eső környezetében viharos lökések lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is csak a legjobb zenék, a legnagyobb kedvencek a 90-es és a 2000-es évek nagyjai közül. Ez a Best FM, én Majoros Rita vagyok. Marics Peti, Ember Márk, Bras Bence, Medvecki Balázs és Kirádi Marcel érkezik a folytatásban, és az El kell, hogy engedj, most pedig James Blunt indítja az órát.
3: 99.5

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Május 4-e van a Mónikák és a Flóriának a főnévnaposok így a mai napon, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1626-ban történt, hogy megvásárolták Manhattan szigetét az indiánoktól. 97 éve született Audrey Hepburn, angol-holland származású Oscar-díjas színésznő. 70 éve született Igo Éva színművésznő. 37 éves Magyurta Dániel, olimpiai háromszoros világ és kétszeres Európa-bajnok úszó. Ma van Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja, és a csillagok háborúja nap is. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS Viber és hívható telefonszámunk, szóljanak hozzá a kalendáriumhoz, akár néhány kedves szóval, vagy néhány kedves üzenettel szeretteiknek, akik mondjuk ma ünnepelnek, vagy egy Alicia Keys dallal. No One, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Budapesten figyelni kell a Könyves Kálmán körúton, mert a Népligetnél baleset történt. Ezt Ancsának nagyon szépen köszönöm. És jött egy info a Pongrácz útról is, hogy baleset történt. Méghozzá a Kőbánya tehermegállónál, ez ott a Salgó-Tarjáni utcánál van. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében. A kialakított terelésnél lassulás van, torlódás, illetve aszfaltoznak az 51-es főúton is Taksony térségében, a 20-as kilométernél félútpályát lezártak, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Itt számolok az önök üzeneteivel. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.
3: Come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Simply Red Fairground, ez volt az óra záró dala. Pár perc múlva délután 4 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy jó hír azoknak, akik négyig dolgoznak, akiknek négyig tart a munkaideje, hogy na, lehet pakolni és hazafelé indulni, de nyugi, nem utaznak egyedül. Én mindenkit hazakísérek például a Jazz Megaz dalával, itt lesz a Mit tehet a sejt.

0: és jön majd Justin Timberlake is, és a Like I Love You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
5: Razziázik a rendőrség az utakon, megjelent a fóliás szamóca a piacokon, manganap lesz a fővárosban, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra az utakon igyekszik kiszűrni a szabálytalankodókat a rendőrség egy összehangolt akcióban. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik, figyelik a vezetési és pihenő időt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő előírások betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar gyümölcs már megjelent a kínálatban, a szabadföldi termesztésből származó fajták pedig május közepétől érnek. Tájékoztatta rádiónkat Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
6: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges.
5: Fókuszban a távol-keleti grafikus novellák. Manganapot szerveznek szombaton a Néprajzi Múzeumban. Ez alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Az odaérkezők készíthetnek origamit, sasikót és mizuhikit is, emellett részt vehetnek gongmeditáción, teaszertartáson, harcművészeti bemutatón és koncerten. Javul a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NEBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Részletezte rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
7: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el.
5: Zavartalan napsütésben van részünk, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem lesz. A délutáni csúcsérték 26-27 fok körül alakul, késő este 18 fok valószínű. A hajnali 12-13 fokról holnap 27-28 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán a több órás napsütés mellett több helyen beborul, eleinte csak helyenként, délután zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül a légmozgás, az eső környezetében viharos lökések lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: 4 óra után járunk, szép délután mindenkinek. Én Majoros Rita vagyok, nekem a 4 óra azt is jelenti, hogy jöhet a délutáni második kávé, és mellé néhány isteni zene, úgyhogy tartsanak velem, akár kávézni, akár mondjuk Justin Timberlake-et hallgatni. Érkezik a Like I Love You, de itt lesz a Hanson, jön a 4-es Street, most pedig Szia indítja az órát.
8: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai mozi ajánlóban mi mást is hozhatnék, mint bármelyik Csillagok háborúja filmet, hiszen ma van a nemzetközi Star Wars nap, vagy Star Wars világnap, és 2011 óta a mai napon világszerte rajongók ünneplik, vagy rajongók milliói ünneplik a kultikus filmeket, tematikus Star Wars kosztümös összejövetelek vannak, Csillagok háborújához kapcsolódó vetélkedők, tudományos rendezvények, úgyhogy hát használják ki önök is ezt a napot, és hogyha mondjuk még nem látták, biztos van olyan rész, amit még valaki nem látott, nekem is van ilyen, akkor azt pótolják be a mai napon, vagy nézzék meg az egyik kedvencüket. Nem vagyok bevallom őszintén egy óriási rajongó, de ilyenkor azért egy-egy részt megnézek, főleg a régebbiek közül nekem azok nagyobb kedvenceim. Úgyhogy Csillagok háborújára fel, és boldog Csillagok háborúja napot annak, aki ma tartja. Jó mozizást estére, és jó zenehallgatást a folytatásban, hiszen Beyoncé-val táncolunk, vagy tekergünk éppen hamarosan, hiszen érkezik a Naughty Girl, előtte pedig Bob Marley és a Sun is Shining a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Van több budapesti információim is az utakról, úgyhogy akik most indultak hazafelé a munkából, figyeljenek a Göncz-Árpád városközpontban, mert hogy a Róbert Károly körút Váci út kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra is dugóra számítani. A Hungária körúton is baleset a Hidegkúti Nándor stadionnál, úgyhogy ott is figyelni kell, és szintén dugóra fennakadásra számítani. De Tamás írta a József körútról, hogy a József utca Rákóczi tér között baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell és fennakadásra számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. Sokan vannak az M1-es autópályán is, mindkét irányban sokan haladnak. Budapest felé Bicske és Bia-Torbágy között, Herceghalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell araszolásra számítani. 0620 55 55 155 a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Amit biztosan tudok ígérni, hogy tényleg felejthetetlen slágerek jönnek a következő órában, mint például Charlie és a Mindenki Valakié.

0: 5 óra után, a hírek után. Rögtön jön majd Ne jó és a Sexy Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udontésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
5: Megkezdődtek az érettségik, megkapták megbízó levelüket a képviselők. Manganap lesz a fővárosban, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ma volt a magyar nyelv és irodalom érettségi, több mint 78 ezeren vizsgáztak az országban. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór élete és műve is szerepeltek a kérdések között. Az irodalom feladatlapban aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok. A matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Átvették megbízó levelüket a képviselők. Azokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az új parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Fókuszban a távol-keleti grafikus novellák. Manganapot szerveznek szombaton a Néprajzi Múzeumban. Ez alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Az odaérkezők készíthetnek origamit, sasikót és mizuhikit is, emellett részt vehetnek gongmeditáción, teaszertartáson, harcművészeti bemutatón és koncerten. Javul a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a Nébi és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma. Részletezte rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
6: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban.
5: Zavartalan napsütésben van részünk, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem lesz. A délutáni csúcsérték 26-27 fok körül alakul, késő este 18 fok valószínű. A hajnali 12-13 fokról holnap 27-28 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán a több órás napsütés mellett több helyen beborul, eleinte csak helyenként délután zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül a légmozgás, az eső környezetében viharos lökések lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nyugi-nyugi, van még egy óránk együtt rádiózni. Majoros Rita vagyok, elmúlt 5 óra és 5 perccel lassan, úgyhogy gyerünk tovább még ebben az órában. Hallgassunk isteni zenéket, például a Nightcrawlers dalát, jön a Push the Feeling On, itt lesz majd Bob Sinclair, jön az Animal Cannibals Charlie, most pedig, ahogy ígértem, ne jó van indulunk.
7: 99.5 Best

99.5 Best FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az volt, hogy ki miből tudna ötösre leérettségizni, legyen az akár egy tantárgy, egy hobbi, bármi más. Na nézzük. Online rendelésből és akcióvadászatból doktorálnék, ezt írja Timi, nem csak az érettségi lenne meg. Palacsinta sütés különböző töltelékekkel rekordidő alatt, ezt írja Ildikó, ebben ő lenne igazán a profi, én meg mennék enni. Koncertek első sorába jutás stratégiája, Viki ezt választaná, mekkora ötlet. Na hát ebből én nem lennék túl jó, úgyhogy bőven meghagynám neked. Gyors pakolás a bőröndbe, és rendszerezés utazás előtt verhetetlen vagyok ebben. Noémi, aztanna, ez egy nagyon-nagyon jó kis tulajdonság. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viper és hívható telefonszámunk. Jöhetnek nyugodtan ide az üzenetek még óra végéig. Mellé pedig egy kis Nightcrawlers. Push the feeling on. Itt a Best FM-en jöhet a tár.

0: 99.5 Best FM-mal legjobb zenék. Lacától kaptam egy üzenetet, hogy a Kőér utca Liszt-Ferenc repülőtérre vezető út kereszteződésében baleset történt, úgyhogy figyelni kell, ez ott a határútnál van, úgyhogy ott kell egy kicsit nagyobb dugóra számítani. De jött info a Maglódi útról is, hogy a Maglódi út Gitár utca kereszteződésében is baleset történt. Nagyon-nagyon köszönöm az infót. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autóút csomópontja után két autó ütközött a 25-ös kilométernél, a külső sávban zárva, most legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, bárhonnan az ország útjairól, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. I'm Every Woman, ezt énekli a következő percekben Whitney Houston, ami egy 93-as dal, az eredetije pedig ugye a 70-es években jött ki még Chaka Khannal, aki egyébként ennek a Whitney Houstonos verziónak a videoklipjében is kameózik. Érdemes azt is megnézni, de a következő percekben itt meghallgatni a Best FM 99.5-ös frekvenciáján. Ezzel a dallal pedig búcsúzom már a mindenkitől, jön Vibe-ba és a Night Shift 6 óra után, úgyhogy jó bulit mindenkinek, hétfő van, úgyhogy 7 óra után pedig Lauer is csatlakozik hozzá. Nagyon szuper estét kívánok mindenkinek, holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
2: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price, great brands.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Rózsadon délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák övezik, egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon, majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Már sokan rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, rászoruló gyerekek kaptak szemüveget a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálattól, holnap este már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a nemzeti tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a gyerekmentő szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
7: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
6: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányéreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIP bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaruló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: Az erő legyen veled, May the Force be with you. Hát ez az, amit egy tolmács anno rosszul fordított, és a May the Force-ot azt úgy értette, hogy May the Fourth. Na hát ezért a mai nap a nemzetközi Star Wars nap. Meg ráadásul még magyar érettségi

Nem elég, hogy amúgy is az Everything But The Girl énekesnőjének Tracy Thorn-nak a hangszínére kísértetiesen emlékeztető énekhangja van Karen Ramireznek. Ezt a kavarodást még megfejelte azzal is, hogy leges-legeső kislemeze egy Everything But The Girl átdolgozás lett. Jön a Looking For Love, Classic House, egészen 8-ig itt a Best Time.

0: a Night Shift.
1: Két legfontosabb elérhetőségünk, ami hát igazából három, mert ugye a Best FM Night Shift profilunk Facebookon és Instán is fönt van. Na, szóval, hogy ez az egyik. A másik pedig a Mixcloud. Itt egy picit kutakodni kell minden egyes Night Shift lemezlovas után, mert hogy mindannyiunk ide tölti fel a korábbi mixeket. Van, aki gyorsabban, van, aki lassabban, van, aki már többet, van, aki már kevesebbet. Én személy szerint 150 korábbi Night Shift-es mixnél járok, úgyhogy ezeket bármikor vissza lehet hallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, keressétek ezt, és a mixek mellett természetesen megtaláljátok a tracklistákat is.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Classic House-ból sohasem elég, úgyhogy micsoda mázli, hogy hétről hétre azért itt tudunk válogatni az elmúlt 20 év terméséből. De hát hetente viszont csak 120 perci időnk van arra, hogy ezekből a legjobbakból 260 percet ide rakjunk elétek. Ebből az első 60 perc már el is telt, úgyhogy jön a második etap. Lauer Krisztiáni lesz majd a főszerep, meg persze a legnagyobb Classic House zenéké és klubhimnuszoké a 90-es és a 2000-es évekből. A következő órában is, szóval gyors helyszerelés, támadás, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az online térben, holnap már lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a kereszténydemokrata néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Előkerült a Budapesten eltűnt olasz zenész. Egy hazafelé tartó vonaton érte előt a családja, akik a rendőrökkel is közölték, hogy jól van. A 24 éves dobos május 1-én lépett fel Budapesten, de a koncert után nyoma veszett, és azóta nem tudtak róla semmit. A magyar rendőrök és még az Interpol is keresték. Végül ma sikerült a nyomára bukkanni, azt azonban nem tudni, hogy hol volt az elmúlt napokban. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Shake Down is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még mi szerintem
4: pörgettünk. Az egy jó album volt.
3: Az egy nagyon jó album volt.
4: Aztán ugye eltűntek.
3: Hát már is, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
4: Ne, azt nem tudtam.
3: Ezek testvérek, képzeld el, egy svájci testvérpár, és a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért meg ott van a tesó mögött, ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz, de a Shakedown ez még mindig van, megy, él, létezik, igen, csinálja a fellépéseket.
4: Nem régeztem, hogy egy ilyen egy évvel, másfél évvel ezelőtt volt egy saját aluk. Azt hiszem, hogy a Bootsy Collins-szal csináltak megint valami közöset.
3: Úgyhogy, és ezt is mindig elmondjuk, hogy azért
4: igen, hogy ez jó volt,
3: folytathatnátok. Jó volt, és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni.
4: Na, DJ Bobó.
3: Hát tényleg, René Baumann, egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián lesz játszók mögött, 8-i klasszikát itt a beszél.
4: Szevasztok, ej!

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. If you believe

0: Mixcloud, jó, a mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
1: Sajnos.
0: Jó, ez, de hát figyeljenek, megmondta Hajós András is, ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg
1: akkor
0: egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Nácsif lemezlovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a
1: mixcloud.com/DJLauer, vagy mixcloud.com/LauerMKanád. De van egy olyan oldalam is, ahonnan le lehet tölteni mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJLauer oldal.

0: A legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább.
2: Tavaly?
1: Igen, azt hiszem tavaly. Az azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre jegyet, ahol aztán nem tudok eljönni.
2: És az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezünk, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Na most ugyanez a helyzet a Fatboy Slimnek a buliával, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, mert nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, amikor csak háromnapos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fatboy Slim buli a brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont egy olyan fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételbe, szintén Groove Armada DJ-szettet tolnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Flow Epicsel, ez játszott magát.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-ban megcsinálta, azért na! Azért az is olyan, hogy azért na!
2: Igen!
1: Hello!
2: De na. Ez atya úristen!
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: Delete a Blia Remixben, természetesen.
1: Mikorra? Máskorra? Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
3: Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap a matek írásbelivel folytatódik az érettségi, nyáron jön a Rolling Stones új albuma, holnap is sok napsütés várható, és akár 29 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi. Több mint 78 ezeren adtak számot a tudásukról emelt és középszinten. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Alberttel, Herceg Ferenccel és Jókai Morral kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a fiataloknak, aztán Arany János egyik költeményét elemezhették. Emelt szinten pedig a műértelmezésben Vas István Levél a túlvilágra című műve szerepelt, ezután a Z-generáció olvasási szokásairól kellett reflektáló szöveget írniuk a diákoknak. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a boltokban és a piacokon, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik majd. Ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Tömegbe hajtott egy autós Lipcsében. Sajtóhírek szerint legalább ketten meghaltak, többen pedig megsérültek. Az első jelentések arról szólnak, hogy a baleset egy forgalmas bevásárló utcában történt, és rendőrök, mentők és tűzoltók dolgoznak még a helyszínen. Viszont több forrás is úgy tudja, hogy a rendőrök állítólag őrizetbe vették az elkövetőt. Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai, Mick Jagger a borító alsó, Ronnie Wood a középső részét osztotta meg, Keith Richard pedig a borító felső részét posztolta, mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatóak. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És azért azt se felejtsük el, hogy ma van Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja, vagyis gyakorlatilag a tűzoltók világnapja. Ennek ellenére mégsem tűzoltókat fogunk hozni a következő órában, hanem Németországba letelepedett egykori amerikai békefenntartókat. Ők alkották meg a C-blokkot, hamarosan jön majd a Time is Ticking Away.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék ma is, és holnap is egész nap. Tehát 0-24 óráig tilos megállni a Széchenyi téren, a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban, valamint az épület előtti szervizúton.

Best FM a legjobb zenék. Tavaly ezen a napon, május 4-én Celebration elnevezésű világkörüli turné az lezárásaként ingyenes koncertet adott Madonna a riói Copacabana Beach-en, úgyhogy nem csoda, hogy 1,6 millió ember volt rá kíváncsi, akik 4 kilométer hosszan foglalták el a tengerpartot. Jön a 4 Minutes itt a Best

Best of a legjobb zenék. A tavalyi szezon hatalmas sikere után nem is volt kérdés, hogy 2026-ra is leigazolja Ibiza top klubja, a Universe, David Guettát. Úgyhogy június 19-től egészen október 2-áig minden pénteken ő nyomja majd Galactic Circus elnevezésű party sorozatát, ahol hát garantált lesz a brutális látvány, a hangzás és a szerce sztár vendégek, na meg a legnagyobb David Guetta slágerek, mint például ez. Just a little more love, ez jön már is itt Best of a legjobb.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Lodfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Mit se változtál? Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ne felejtsünk el nyilatkozni az adónk 1+1%-áról. Egy kirúgott alkalmazott tehetett patkánymérget a BB ételekbe. Holnap estétől jönnek a záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a nemzeti tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a gyerekmentő szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIB bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaroló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az összes kontinenst érinteni fogjuk a következő 60 percben. Megyünk majd Amerikába az American Boynak és Estelle-nek köszönhetően. Aztán Ausztráliát a Madison Avenue fogja képviselni a Who the Hell Are You-ról. És hogyha úgy veszünk, akkor Afrika kétszer is lesz. Egyszer Carl Wolfnak köszönhetően, egyszer pedig Vez jó voltából. Az Alané is érkezik hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha bár még a Vemmel együtt készített 84-es Freedom semmiben nem hasonlít ehhez a szólóban készült Freedomhoz, azért George Michael jobbnak látta oda bigyeszteni a 90-est a dal cím vége mögé. Biztos, ami biztos. Szóval George Michael és a Freedom 90 jön.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

Best of a legjobb zenék, habár az idei esztendőben leginkább Amerikára fókuszál turné a keretein belül. A pletykák szerint 27-ben hát megint visszatér Európába Lionel Richie, úgyhogy aki kihagyta volna a múltkori fantasztikus budapesti koncertet, lehet, hogy lesz majd lehetősége rá bepótolni. Jön a Just For You itt a Best of.

FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap is nyárias időnk lesz, de este felé már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, aki itt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. A jövőben nem használhatják a mobiljukat a gyalogosok a zebrákon és a vasúti átjáróknál, ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik a gyalogosokat az átkelőkre, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból, ez pedig baleset és életveszélyes. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pár perccel ezelőtt szólt az Afrika, a következő órában pedig jön majd a Fület forró nyár Gáspár Lacitól, illetve a Feel the Rain a Compact Discotól, úgyhogy lehet, hogy az előttünk álló órában most hát tényleg igazságot kell tenni és elmondani, hogy mire is várhatunk időjárás tekintetében a következő napokban. Shaggy, Rick Rock, It Wasn't Me, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené. Best FM.
5: Yo man.
6: Yo.
5: Open up man.
6: What do you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: So it wasn't you.
5: All right.

FM a legjobb zenék legelső albumának legelső kislemeze rögtön a Billboard 100-as listájának élén nyitott 27 évvel ezelőtt, 99. május 4-én, és hát azóta tudjuk jól, hogy ki is ez a Jennifer Lopez. A Love Don't Cost a Thing érkezik most tőle.

Turnézott mindenhol, és azzal próbálta meg felépíteni bűnöző imidzsét, hogy Akon azt hangoztatta magáról, hogy korábban ő egy autótolvaj banda feje volt. Aztán 2008-ban egy újságíró, hogy rövidke nyomozás után kiderítette, hogy semmiféle ilyen nem történt. Illegális fegyverviselés miatt egyszer kapott 3 év felfüggesztette, de ennyi. Szóval Akon korán sem annyira dangerous, mint ahogy szereti ezt magáról híresztelni.

0: Yeah!
1: Best FM a legjobb zenék a korábban tett jóslatok hosszú távon úgy néz ki, hogy mégsem voltak annyira pontatlanok, mint ahogy azt szokták mondani maguk a meteorológusok is, hogy azért a hosszú távú előrejelzésekben nem lehet bízni. Amit két héttel ezelőtt megjósoltak a következő napra, az jelenleg is úgy néz ki, hogy igaz lesz. Vagyis 26-28 fokos nappali maximum, és majd szerda magasságában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: 50 Centnek van több hektárnyi ingatlanja Louisianában. Van egy pezsgő, konyak és égetett szeszes ital cége is. Ezen kívül még egy optikai startupba is befektetett. Szóval tényleg mindennel foglalkozik, egyedül cukorkaboltja nincs, mégis most a Candy Shop-pal érkezik.
1: Ez a Night Shift.

0: Best FM a legjobb zené. 2007-ben arra az újságírói kérdésre, mely szerint valaha újból összeáll-e a Savage Garden, a zenekar egyik tagja, Darren Hayes azt mondta, hogy én már korábban is azt mondtam, hogy csak akkor áll össze újból a zenekar, hogyha ez lenne a rák ellenszere. Hát szerintem ezt vehetjük egy határozott nemnek.
1: Jön a Truly Medley.

Best FM, a legjobb zenék, természetesen mára is van születésnaposunk. 56 évvel ezelőtt született Gregory Aiuto néven Michiganben, az az úriember, aki aztán, amikor később már a zenélés felé fordult, egy picit hangzatosabb művésznevet választott magának, és hát nem csak a most érkező The New Radicals zenekart köszönhetjük neki, hanem például Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerét is. Isten éltesse Greg Alexander, you know you get what you give it.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best FM a legjobb zenék, hát akkor ezennel ezt a hetet megnyitottak, a mai napot viszont lezártnak tekintem. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a hétfő. Holnap kedd, ami két dolog miatt is fontos. Egyrészt a funky arcok örülhetnek, 6-tól 8-ig funkit fogunk majd mixelni hangjával. Másrészt pedig kedves érettségizők, holnap a matekhoz nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Meg egy kalappal, meg mindent, amit ilyenkor szoktak. Gwen Stefani, Akonnal és a The Sweet Escape-en én pedig megyek. Jó éjszakát, sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.